Csomagom dobúgya bíkom. Vidi burak csománé. Dobúgya bí vidi burakné. Kapi kapi.